0: Почитовані слухачі, було то шіцько, що зме за вас поріхтали у нєшкайшій програмі по-русски. Жичіме вам добрий прием і останьце на габох Радіо Кулі.
1: You're now rocking with the best. 24 sata najbolje muzike na 89.2 FM.
2: Kulai Rádió a 89,2-es megahertzen. Jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak! Az elkövetkezendő 60 percben a Kulai Rádió magyar nyelvi műsorát hallgatják, amihez jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen vakuló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, hideg ihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

0: Napi események.
1: Mint már arról beszámoltunk, tegnap tartották meg a Kulai Községi Képviselőtestület alakuló összejövetelét, a március 29-én megtartott önkormányzati választások után. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Az elmúlt héten a zombori rendőrkapitányság területén, amelyhez Kula község is tartozik, 13 közlekedési balesetet írtak fel, amelyekben egy személy életét vesztette. Holnap hullámérsékelten felhős idő várható, a legalacsonyabb hőmérséklet a 12 fokot éri el kora reggeli órákban, majd napközben a 22 fokig emelkedik. 61%-os páratartalom és mérsékelten erős délnyugati légmozgás kíséretében. Mindenről bővebben híreinkben hallhatnak.

Hírek. Mint már arról beszámoltunk, tegnap tartották meg a kulai községi képviselőtestület alakuló összejövetelét a március 29-én megtartott önkormányzati választások után. Az ülés legelején kezdeményezték a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását. A képviselők többsége Mihályló Pásót és Ivana Dávidovot választották meg erre a tisztségre. A Kulai Községi Választási Bizottság elnöke Neven Karabrenovics szólt a jelenlevőkhöz ezután, beszámolt a választásokról és sok sikert kívánt a képviselők munkájához. Az ülésen Valka Károly a legidősebb képviselőjelölt elnökölt, akit Anna Maria Malackó a legfiatalabb képviselőjelölt, valamint az előző összetétel titkára Milorán Vokszán segített a munkájában. Az ellenőrző bizottság egyhangulag elfogadott jelentése alapján megerősítették a képviselők mandátumát, majd azok letették a hivatalos esküt. Kula község képviselőtestületének elnöki posztjára Velibor Milojcsicsot választották, vagyis őtet javasolták. A javaslatot Miljana Pavkov képviselő ismertette. A titkos szavazás alatt 18 képviselő Velibor Milojcsicsra szavazott, míg 19 képviselő a jelölt ellen szavazott, így a javaslatot első alkalommal nem fogadták el. Ezután a szavazás megismétlése következett, de az ellenzéki képviselők tiltakoztak és hangot adtak annak, hogy egyes képviselők megsértették a szavazás titkosságát, mivel nem a paravá mögött, hanem annál az asztalnál szavaztak, ahol a szavazótlapot átvették. A szavazás második fordulója előtt szóbeli konfliktusok is kialakultak az ülésteremben, és a biztonsági szolgálat emberei, de a rendőrök is bevonultak. Az ülésvezető többszöri szünetet rendelt el az ülés menetében, és egy bizonyos idő elteltével a szavazás folytatódott, és a szavazólapok összeszámlálása során kiderült, hogy 19 képviselő Velibor Milojcsicsra szavazott, 18 pedig ellene. Ezek alapján a helyi parlament elnökévé tegnap megválasztották Velibor Milojcsicsot. A harmadik napi rendi pont a községi képviselőtestület alelnökének megválasztása volt. Miljana Rabrenovicsot 18 tanácsos írásbeli javaslata alapján javasolták erre a pozícióra. A javaslatot 19 tanácsos támogatta titkos szavazással. A községi képviselőház titkárává Milorán Vukszánt jogászt választották meg, aki az előző KKT mandátumában is betöltötte ezt a pozíciót. Az utolsó napirendi pont a mandátum és mentelmi jogi, valamint személyzeti, igazgatási és munkaügyi bizottságok tagjainak megválasztása volt. Ezt követően az alakuló ülés véget ért. A községi képviselőházban két tanácsos csoport is alakult, nevezetesen az Alexander Vucsics, a mi családunk 19 taggal, és a Kula község ifjúságának hangja 18 taggal. Az előző elnöke Miljana Pavkov, az alelnöke Mihályló Pásó, a másodiki Alexander Nastić, az alelnök pedig Nemanja Perunicsics. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élményt, kapcsolatot teremtsenek tanárok, diákok, iskolák között. A pályázatot a hagyományoknak megfelelően lehetséget teremt arra, hogy az utazó középiskolás csoportok a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen, és egy másik iskolával közös programot szervezzen. Áll a Rákóczi Szövetség közleményében. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely Kárpát-medencei magyar középiskolás jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani.
Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Az inkonikus Szent Györgyöt általában lóháton ábrázoljak, amint éppen megöl egy sárkányt, számos család védőszentje. A szerb népkörében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. A hiedelem szerint a koszorú, mint egyfajta szimbólum, egészséget, szeretetet és gazdag termést hoz a családnak. Gyurgyevdán az állattenyésztők ünnepe is. Emiatt a régi szokásokat a hegyvidékeken élők őrizték meg legtovább. Ez a nap a roma nemzetiségűek körében a legfontosabb ünnep. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére. Az elmúlt héten a zombori rendőrkapitányság területén, amelyhez Kula község területe is tartozik, 13 közlekedési balesetet regisztráltak, amelyekben egy személy életét vesztette, 3 személy súlyos, és 8-an könnyebb testi sérüléseket szenvedtek. 9 sofőrt tartóztattak le ittas vezetésért, 2 pedig erőszakos vezetés miatt. Kula község területén 4 közlekedési balesetet regisztráltak az említett időszakban, amelyben egy személy súlyosan és 3-an könnyebben megsérültek. Egy sofőr zártak ki a forgalomból és tartóztattak le ittas vezetés miatt. Holnap Kulán mérsékelten felhős idő várható, a legalacsonyabb hőmérséklet a 12 fokot érheti el a kora reggeli órákban, majd napközben a 22 fokot is mérhetünk. 61%-os páratartalom és mérsékelten erős délnyugati légmozgás kíséretében. Híreinket hallották. Készüljenek fel a nyárra a Kulai PC Plus széles termékkínálatával. Ha otthonát szeretné hűteni, vagy kertjét rendbe tenni, esetleg elektromos kerékpárra pattanna, nálunk mindent egy helyen megtalál. Nagy választékban kínálunk klímakészülékeket, kifogástalan minőség, kedvezményes árak és szakemberek által garantált beszerelés. Elektromos és hagyományos kerékpárok, valamint robogók nagy választékban, hogy a rekreációja teljes legyen. Kertjét, udvarát tegyen rendbe, szépítse. A minőséges fűnyírókkal, legyen az kézi vagy hagyományos fűnyírógép, a tökéletes pázsithoz, minimális erőfeszítéssel. 20 hónapos részletfizetési feltétel, személyazonossági okirat felmutatásával. Látogasson el hozzánk Kulán a Tito Marshall utca 264-es szám alatt található üzletünkben, vagy hívjon telefonon a 065 20 02 116-os, illetve a 025 721 135-ös telefonszámok egyikén. Várjuk hívását. PC Plus az ön partnere a kellemes nyári napokra.

0: események röviden.
1: A biometeorológiai körülmények kedvezőek a krónikus betegek és az érzékeny emberek számára. A szívbetegeknél bizonyos problémák azonban jelentkezhetnek. Az időjárásra érzékenyeknél a reakciók enyhébb formában jelentkezhetnek. A köztársasági kormány újabb döntést hozott az üzemanyag okra kivetett jövedéki adó csökkentéséről. Az adó mértéke összesen 25%-kal alacsonyabb lesz a törvényben meghatározott szintnél, hogy mérsékelje a kőolaj származékok árának növekedését. Arra a kérdésre, hogy mikor érkezik a roaming, mintha otthon lennél rendszer, Nemanja Starović miniszter kijelentette, Szerbia teljes mértékben felkészült az Európai Unióval való roaming mentenség bevezetésére. A miniszter hozzátette, a következő napokban vagy hetekben várják, hogy az Európai Bizottság végre megkapja a tagállamoktól a felhatalmazást a kétoldalú tárgyalások megkezdésére. Az összes nyugat balkáni partnerrel. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű rengés epicentruma Bezdán környékén volt pár nappal ezelőtt. Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott a katolikus templom. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmond. A tartományi kormány alelnöke Zombor községben látogatott tegnap, és megtekintette a természeti csapás helyszínét. Holnap kólán mérsékelten felhős idő várható, a legalacsonyabb hőmérséklet a 12 fokot éri el kora reggel. Majd napközben a 22 fokig emelkedik. 61%-os páratartalom és mérsékelten erős délnyugati légmozgás kíséretében.